0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő. Lebuktak a netes cipőeladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
2: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Népszerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. Újabb lakossági igényre reagálva kezdődött meg a Bocskai István utca 1BD előtti mintegy 40 méteres járdaszakasz felújítása a Technikum városrészben. A beruházás során új aszfaltburkolat készül, valamint megújulnak a kiemelt és kerti szegélyek is. A több mint 6,5 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a gyalogos közlekedést az itt élők számára. Szabó Zsolt alpolgármester kiemelte, hogy a fejlesztések tervezése során fontos szerepet kapnak a lakossági visszajelzések, hiszen a körzetben élők véleménye és javaslatai segítenek meghatározni a legfontosabb feladatokat, olvasható a város weboldalán. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a Feol portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószer kereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szinte nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószer kereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a Feol oldalán megtekinthető. Kétnapos rendezvényt szervez a Rögös út Jótékonysági Egyesület Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten augusztus 29-én és 30-án. Reggel 10 órától kezdődnek majd a rendezvény programjai, amelyek kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A nap folyamán lesz gyermek motorosztatás, különféle ügyességi játékok, valamint lufi hajtogatás is, amelyről Andi Buhóc gondoskodik. A gasztronómiai élményekről sem kell lemondani, bográcsozás és szalonna sütés is szerepel a kínálatban. Az estét pedig hangulatos karaoke parti, illetve tombola sorsolás zárja. A szervezők emellett szállás és sátorozási lehetőséget is biztosítanak. A program részletei a feol.hu-n. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőöbölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az Arany János Általános Iskola tájékoztatása szerint rangos külön díjjal ismerték el az intézmény egyik pedagógusának munkáját a 11. digitális témahét pályázaton. A 2025-2026-os tanévben megrendezett programhoz több mint 900 köznevelési, és szakképzési intézmény csatlakozott Magyarországról és a határon túlról egyaránt. A 2016 óta minden évben megszervezett digitális témahét már az ország legnagyobb digitális pedagógiai esemény sorozatává vált, amelynek a Dunaújváros intézmény is rendszeres résztvevője. A pályázat keretében idén 25 intézményt és 28 pedagógust részesítettek elismerésben. Az aranyiskola tanítója Fási Erika a Pénz nyomában című projektjével nyert el a Jövő Tudatosság külön díját, beszámoló a Duna Online oldalán. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A dunaújvárosi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Tömegek időztek a vízpartokon az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek a szezonban. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A vízbefulladások itt Fejérvár megyében is megelőzhetők, ha odafigyelünk pár alapvető szabályra. Aki nem tud úszni vagy nem jól úszik, ne menjen a derekánál mélyebb vízbe. A magyarországi élővizek nem átlátszóak, és a biztonságos vízbeugráshoz elengedhetetlenül fontos tudni, hogy elég mélye a víz, nincs-e mederben olyan akadály, ami komoly sérülést okoz. Ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott alkohol hatását, és egy kiadós villás reggeli ebéd után is várjunk legalább 2 órát, míg vízbe megyünk. Sokan lesznek rosszul azért, mert tele hassal mennek fürdeni. Országos gyermek élet minőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejérvár megyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejérvár megyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Örülök, hogy jöttél. A címe a The Wanted óraindító dalának Glad You Came. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, és hát valóban örülök, hogy ma is együtt indítjuk a napot. Méghozzá az év 174. napját, június 23. Sok boldogságot a Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Érkezik még ebben a fél órában George Michael és a Coldplay is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 23-án van, hogy egyetlen egy világnap sem esik egy adott napra, és van olyan is, hogy rengeteg. Utóbbi a helyzet a mai nappal, Szent Iváné lesz holnap Iván napja, és a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére, és ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja is, és még kettő, de maradjon valami későbbre is. Majd még visszatérünk erre a témára. Most viszont megyünk tovább, a The Scientist-tel, a Coldplay slágerével itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden, amikor is folytatódik a kánikula, 30-36 fok lesz, még benne van a pakliban egy-egy frissítő zápor, zivatar, aztán a hét előre haladtával egyre kevésbé. Részletes időjárás jelentés és a mai nap legfontosabb, legfrissebb hírei mindjárt, a hírek után pedig a Black Eyed Peas jön majd. Let's get it started! Let's get it started in here!
1: Let's get it started! Let's get it started in here! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már június 23-án kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi Családi Napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyai és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Országos gyermek élet minőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejér vármegyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik a hét előre haladtával. Ma 30-36 fokra, sok napsütéssel, némi gomoly felhőre készülhetünk, és még mindig lehet zápor, zivatar. A hét második felében aztán egyre kevésbé lehet erre készülni. A hétvégén akár 38 fok is lehet. Húha! Emily Sunday folytatja Next to Me, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második napján, és a nyári szünet második napján, ugye, hogy a lényeget el ne felejtsük. Jönnek a legfrissebb hírek, hét után pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például Christina Aguilera-tól. Vagy a New Level Empire-től.

0: hívható SMS Viber számunkra, ha a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idénre színesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a Feol. Újabb lakossági igényre reagálva kezdődött meg a Bocska István utca 1BD előtti mintegy 40 méteres járdaszakasz felújítása a Technikum városrészben. A beruházás során új aszfaltburkolat készül, valamint megújulnak a kiemelt és kerti szegélyek is. A több mint 6,5 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a gyalogos közlekedést az itt élők számára. Szabó Zsolt alpolgármester kiemelte, hogy a fejlesztések tervezése során fontos szerepet kapnak a lakossági visszajelzések, hiszen a körzetben élők véleménye és javaslatai segítenek meghatározni a legfontosabb feladatokat, olvasható a város weboldalán. A Bartók Kamara Színház Társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, június 23, kedd, sok boldogságot Zoltánok, Isten értesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Maroon 5-val indul az óra, Makes Me Wonder, nem sokára Maxi Priest, és a Weasel Kicks is jön. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Bestel.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 23-a van, egy csomó világnap esett a mai napra. Az előző órában mondtam, hogy ma van az olimpiai világnap, az SOS gyermekfalvak napja, illetve a spam ellenes világnap, valamint az özvegyek világnapja is. Le a spammel és fel a hangerővel. Rizzo Kicks, Down with the Trumpets a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!
1: Yes!

0: Best FM, a legjobb zenék újból elröpült egy fél óra, rögtön fél nyolc, jönnek a legfrissebb hírek, a friss infók után pedig a Spice Girls folytatja a Spice Up Your Life kitartást a kánikulához, mert hogy nem tágít, 30-36 fok, némi gomoly felhő, egy-egy frissítő zápor, zivatar, talán hűsítő jelleggel érkezik. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályokat és a sebességhatárok betartását is. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már június 23-án kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Megdőlt a budapesti melegrekord. Vasárnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. A tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi Családi Napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja Feol portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogadó parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a Feol oldalán megtekinthető. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre. Figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden a Zoltánok névnapja a mai is, mert hogy március 8-a is. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Ma van az olimpiai világnap. És egy másik, ma van a spam ellenes világnap. 92 éve ezen a napon született Nepp József kossuth-díjas rajzfilmrendező, a Gusztávot, de a Mézga családot is neki köszönhetjük.
1: Néha légbolond, egy kicsikét erek, úgy a szürke gond kerül az
0: ég. 54 éve a mai napon született Zinedine Zidane francia-algériai válogatott labdarúgó. 1981. június 23 megszületett Anthony Costa, a brit Blue ének együttes tagja. És 1984-ben a mai napon született Duffy is, Grammy-díjas Velszi énekesnő, dalszerző. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június 23-a van, kedd, nagy kalappal a szóbeli érettségihez, kedves végzősök. Ha nem végzős a gyerek, és már kitört a nyári szünet, és a család úgy dönt, hogy június 23-án kedden reggel 8 óra körül indul a Balatonra nyaralni, figyeljen, mert az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztósáv növényzetét kasszálják. 4-5 kilométeres a torlódás a munkaterület mögött. Mindjárt 8 óra, tehát jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig a 4-es Street.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: És jön Bryan Adams is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
1: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. Kétnapos rendezvényt szervez a Rögös út Jótékonyság Egyesület Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten augusztus 29-én és 30-án. Reggel 10 órától kezdődnek majd a rendezvény programjai, amelyek kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A nap folyamán lesz gyermek motorosztatás, különféle ügyességi játékok, valamint lufi hajtogatás is, amelyről Andi Bohóc gondoskodik. A gasztronómiai élményekről sem kell lemondani, bográcsozás és szalonnasütés is szerepel a kínálatban. Az estét pedig hangulatos karaoke party, illetve tombola sorsolás zárja. A szervezők emellett szállás és sátorozási lehetőséget is biztosítanak. A program részletei a feol.hu-n. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Országos gyermek élet minőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejér vármegyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na ne szórakozzál már velem, vagyis Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys, ők is jönnek majd, akár csak a Let's Go Something-gal, az órát pedig Ékon kezdi Lonely című slágerével. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, Max M. Leventa vagyok.
0: Best

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy Emil már.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztósáv növényzetét kaszálják. A 48-as és 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladta a 4 kilométert. Erős a forgalom ma reggel is az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Időszakos torlódás tapasztalható, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között pedig egy műszaki hibás teherautóra kell figyelni, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, robogunk tovább mi is a Let's Go-val. Jön a Something a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, és nincs felhő sem a nap és köztünk, szóval szikrázó napsütés, egyre kevesebb eséllyel hűsítik záporok a kánikulát, 30-36 fok ma, a hétvégén akár 38 fok is lehet. Részletek a hírekben. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Vemdup Project folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályokat és a sebességhatárok betartását is. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már június 23-án kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Már 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, Nógrád és Békés kivételével, a teljes keleti és középső országrészben, valamint Győrmoson-Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a FEOL portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogadó parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a FEOL oldalán megtekinthető. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelentett a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, bár a következő dal címe az, hogy rendben van. Szerintem nincs rendben az, hogy 38 fok lesz majd hétvégén. Ez már tényleg próbára teszi a fizikumunkat, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindenki addig is és akkor is. Hűsöljünk, és az ilyenkor szokásos rutin, nagyon fontos, sok folyadék, lehetőleg alkoholmentes, állatot, gyereket ne hagyjunk leparkolt gépjárműben, figyeljünk az idősekre, a betegekre, és vigyázzunk, hogy ne égjünk le. És én csak abban bízom, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei egy picit azért elviselhetőbbé teszik a forróságot itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belső béke.
2: Azaz, jön a Texas és az Inner Smile, és
1: félig teli van a pohár, nem pedig félig üres.
2: Itt lesz a Nox is, és a szeretem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi Családi Napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Országos gyermek életminőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejér vármegyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egészen a 90-es évek legelejére ugrunk vissza. Konkrétan 1990-ben jön a svéd Robin Rez Leila Kével Got to Get.

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információ, 3 autó és kis teherautó ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél. 3-4 kilométeres már is a torlódás. Óvatosan, jó utat, vigyázzon magára mindenki úton, útfélen, a kánikulában, és közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Texas dala, az Inner Smile a Besten.

Rest FM a legjobb zenék, például a híd alatt, de bármilyen hely megfelel, ahol hűvösebb van, vagy árnyék, mert hogy embert próbáló hőség közeleg, a hétvégén 37-38 fok is lehet akár, de már ma is 31-36 fok között alakul a maximum. Aztán a jövő hét közepétől enyhül a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön a Kors és a Brett lesz a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tombol a nyár, amely 95-ben a német C-Blocktól így szólt. Ők is itt lesznek 10 után, de hozom a Roy és Ádám dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Koltai Gábor első nagyjáték filmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Már 10 vármegyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső országrészben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát. Megdőlt a budapesti melegrekord. Vasárnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Meghaladta az 1000-et az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a FEOL. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Országos gyermek élet minőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejér vármegyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként attól a Gorillaztól, akik éppen világkörüli turnén vannak új albumukkal, aki a közelben el szeretné őket csípni és élőben bulizni a Gorillaz zenéjére, az holnap Zágrábban, július 9-én pedig a szlovákiai Trencsénben láthatja, hallhatja őket. A Feel Good-dal megy tovább a kedd délelőtt. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Most kiderül, mivel töltötte az idejét a rácsok mögött. Mark Morrison, ő bizony nem csak beszél és reppel és énekel róla, valóban rossz fiú. Fegyverviselésért és egyéb bűncselekményekért ült, de várva a szabadulást, megírta a Return of the Mac-et. Ez szól most, itt a Veszten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Baleset történt korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél. Most már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között lerobbant egy teherautó, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után is jönnek majd a legjobb zenék Michael és Janet Jacksontól például. Vagy Dr. Bérestől. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A graffiti széppé teheti egy-egy épület látványát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A legtöbb ember számára a graffitiről elsőként a falakat elcsúfító firkák jutnak eszébe, pedig léteznek olyan alkotások is, amelyek szebbé teszik a környezetet és a közösség büszkeségévé válnak. Ebben élen jár Dunaújváros. Az első graffitiseket összefogó, város történeti elemeket felvonultató dekorációt a római városrész penge falára készítették Várnai Gyula képzőművész irányításával. Azóta a graffiti egyre fontosabb szerepet tölt be a panel város részekkel bővelkedő Dunaújváros hangulatosabb tételében. Boros István, illetve Harsányi Zoltmond Bence a Békeváros rész színesebb tételében vállaltak oroszlán részt. Ebben is kiemelkedő az Arany János általános iskola falain megjelenő színes alkotások, amelyek nem csak a diákok, hanem az egész város rész kedvenceivé váltak, számol be róla a FEOL. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A létesítményi tűzoltóságok országos szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idénre színesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a FEOL. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Gödöllőn találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőség tombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
4: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
3: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon, egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a polisz.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki griasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben több felé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kitartást kívánok a kánikulai héthez. Június 23-a van kedd, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a névnapos Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában biztosan halljuk az Alice DJ-t, Justin Timberlake-et, nem sokára a Bahament, az órát az Outkast és a Héja indítja.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Bahamán kéri számon a felelőtlen kutya gazdikat. Ki az, aki kiengedi a kutyáját ilyen hőségben, vagy elviszi sétálni? Ne tegyük, inkább korán reggel, vagy késő este. Who let the dogs out a legjobb zenék között?

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Egy lerobbant teherautó miatt kell nagyon figyelni a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egyébként félpályás lezárás is van. Dolgoznak ma is Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, és lassú az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit felfrissülünk a hírek után, egy autómosóban jön Krisztina Aguilera és a Cápa Mese betétdala a Car Wash, na és Majoros Rita, váltás tehát a hírek alatt a stúdióban, én további kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, és persze jó étvágyat, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi Családi Napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A legtöbb ember számára a graffitiről elsőként a falakat elcsúfító firkák jutnak eszébe, pedig léteznek olyan alkotások is, amelyek szebbé teszik a környezetet és a közösség büszkeségévé válnak. Ebben élen jár Dunaújváros. Az első graffitiseket összefogó, város történeti elemeket felvonultató dekorációt a római városrész pengefalára készítették Várnai Gyula képzőművész irányításával. Azóta a graffiti egyre fontosabb szerepet tölt be a panel városrészekkel bővelkedő Dunaújváros hangulatosabbá tételében. Boros István, illetve Harsányi Zsoltmond Bence a Békevárosrész színesebbé tételében vállaltak oroszlán részt. Ebben is kiemelkedő az Arany János általános iskola falain megjelenő színes alkotások, amelyek nem csak a diákok, hanem az egész városrész kedvenceivé váltak, számol be róla a FEOL. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 000 nézőt fogadott a teátrum. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a FEOL portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószer kereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószer kereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószer kereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a FEOL oldalán megtekinthető. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Plakátok, a közmédia átalakítása, vizsgáló bizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízirendőrök, ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízi rendőrökre. Három esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél két vízibicikli sodródott a szárazföldtől mintegy 1,5 kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szapos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
6: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűző riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
5: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Felejthetetlen slágeres kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ha velem tartanak, akkor bizony ilyen lesz. Hozom a legjobb zenéket, a leges, legnagyobb kedvencek, 90-es, 2000-es évek igazi muzsikái, amivel egy kicsit visszahozzuk a régi emlékeket. Krisztina Aguilerával már indítok is, jön a Carwash. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit megpróbálom lehűteni a kedélyeket, meg úgy mindenkit. Tényleg nagy a forróság odakint, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Nekem majdnem elolvadta a papucsomnak a talpa. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy nagyon forró a beton, szóval a kis kedvenceinket semmiképpen ne délben vigyük ki, inkább a reggeli esti órákat választjuk a sétára. És egyébként, ha mi is tehetjük, akkor inkább csak akkor hagyjuk el az otthonunkat. Na de, ma is hozom természetesen a leghűsebb slágereket, úgyhogy ezzel egy picit talán így tudok segíteni. Jó étvágyat az ebédelőknek, hozom a napkérdését is hamarosan, de csak Joe Bacio Funky Groove-ja után. Robbie Williams pedig a She's the One-nal érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, legyen mindenki óvatos, egy kicsit bágyattabbak, kevésbé odafigyelőek tudunk lenni ebben a melegben. Ez persze a sofőrökre is érvényes, úgyhogy tartsanak top szünetet, mindenki figyeljen a folyadékpótlásra. És persze a legfrissebb infókra, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Torlódás van az M1-esen szintén, csak éppen Hegyeshalom felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert a délután egy óra lesz. Aztán érkezik majd Charlie is, és Giovanni, és az Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren áll.
1: Melli pedig nyitja majd az órát.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A graffiti széppé teheti egy-egy épület látványát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A legtöbb ember számára a graffitiről elsőként a falakat elcsúfító firkák jutnak eszébe, pedig léteznek olyan alkotások is, amelyek szebbé teszik a környezetet és a közösség büszkeségévé válnak. Ebben élen jár Dunaújváros. Az első graffitiseket összefogó, város történeti elemeket felvonultató dekorációt a római városrész pengefalára készítették Várnai Gyula képzőművész irányításával. Azóta a graffiti egyre fontosabb szerepet tölt be a panel város részekkel bővelkedő Dunaújváros hangulatosabbá tételében. Boros István, illetve Harsányi Zoltmond Bence a Békeváros rész színesebbé tételében vállaltak oroszlán részt. Ebben is kiemelkedő az Arany János általános iskola falain megjelenő színes alkotások, amelyek nem csak a diákok, hanem az egész város rész kedvenceivé váltak, számol be róla a FEOL. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A létesítményi tűzoltóságok országos szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Népszerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a FEOL. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közérejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból, kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják, a hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
4: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és utitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Felejthetetlen slágerek egy óra után is a Best FM-en. Egyébként, hogy pontos legyek, 4 perccel járunk egy óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, és hűsítő dallamokat kívánok és küldök mindenkinek, mint például az Ashwood és a Shine, de jön majd a Fugees is és a Radionát, és ahogy ígértem, Nelly már indítja is az órát, jön a Ride With Me. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-es autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás és időszakos torlódás tapasztalható. Ezt írták a hallgatóink, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szalánta között egy autó munkagép meghajtott, a 11-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek bármilyen útinfója, bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül délután 2 óra lesz, jönnek a legeslegfrissebb hírek, utána bulizunk tovább. Például a Simply Red dalával jön a Fairground, és itt lesz az Animal Cannibals is, és ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A graffiti széppé teheti egy-egy épület látványát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A legtöbb ember számára a graffitiről elsőként a falakat elcsúfító firkák jutnak eszébe, pedig léteznek olyan alkotások is, amelyek szebbé teszik a környezetet és a közösség büszkeségévé válnak. Ebben élen jár Dunaújváros. Az első graffitiseket összefogó, város történeti elemeket felvonultató dekorációt a római városrész penge falára készítették Várnai Gyula képzőművész irányításával. Azóta a graffiti egyre fontosabb szerepet tölt be a panel városrészekkel bővelkedő Dunaújváros hangulatosabb átételében. Boros István, illetve Harsányi Zsoltmond Bence a Békevárosrész színesebb ételében vállaltak oroszlán részt. Ebben is kiemelkedő az Arany János általános iskola falain megjelenő színes alkotások, amelyek nem csak a diákok, hanem az egész városrész kedvenceivé váltak, számol be róla a FEOL. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja FEOL portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a FEOL oldalán megtekinthető. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, ezekben a hónapokban itt Fejér vármegyében is. A turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Búcsút mondunk a védett üzemanyagáraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűző riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett. Akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
3: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra múlt 4 perccel, gyerünk tovább, hallgassunk együtt isteni zenéket, visszahozzuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, amikor még Freddie Prinze Jr. volt a legjobb pasi, és mindenki a Bravo rovatait olvasta. Miközben a blues zenélt, jön mindjárt a One Love, vagy éppen a Sugar Babes szólt, és az Overload. Hát ezek jönnek.
0: Best FM, a

Veszteztem a legjobb zenék, már meg is hoztam a napkérdését. Eszünk egy picit, de ihatunk is. Szóval a napkérdése az, hogy melyik nemzet konyháját ennénk, hogyha életünk végéig csak azt választanánk, de itt azért az a nehezítés, hogy ez reggeli ebéd vacsorára értendő. Szóval ha azt mondjuk, hogy mondjuk nem is tudom, mexikói konyha, akkor ez alapján kell reggeli ebéd vacsoráznunk, vagy ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor az alapján, vagy ha azt mondjuk, hogy magyar, akkor mondjuk ehetjük a bundás kenyeret minden reggel, bár bevallom őszintén, én azt reggeli ebéd vacsorára tudnám. Szóval melyik nemzet konyháját választanánk, hogyha innentől kezdve már életünk végéig csak azt tehetnénk, ihatnánk. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A Criss Cross dalát pedig a folytatásban hozom. Itt a Jump a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják. A 113-as és a 118-as kilométerek között a torlódás a 3 kilométert haladta meg most jelen pillanatban. Az 58-as főúton Pécs és Szalenta között pedig egy autó munkagépnek hajtott még korábban a 11-es kilométernél, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, küldje el. Nagyon köszönöm. Itt tett Nóra is, aki azt írja, a Szépföldi út és a Bécsi út kereszteződésében a Kolosi téren baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a Dunaújvárosi Családi Napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a Feol. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a Feol portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik. Kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a Feol oldalán megtekinthető. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fehérvár megyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pörgetjük tovább együtt most már a keddén után a dunaújvárosi hallgatókkal itt a 93.1 Best FM-en. A nevem Oleg Csongor, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, remélem sokan vagyunk és egyre többen csatlakoznak hozzánk. Este 6-ig jelentkezem ma is jó zenékkel. Elia indítja ezt a felvonást és szól azonnal a Try Again.
2: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
5: Been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat, Dunói Város és a környék. A mikrofonnál Molek Csongori, június 23-án is a délutáni órákban. Zoltán és Szidónia napja van, nekik boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok. 152 esztendeje megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Svábhegyig. 39. éve a mai nap olimpiai nap, és 526. éve a Szent Iván éji tűzgyújtás napja van ma. Híres emberek, akik június 23-án születtek, 96 éve született Sárosi Katalin, Emerton-díjas táncdalénekesnő, és 92 éve látott napvilágot Nepp József, Kossuth-díjas rajzfilmrendező, aki ma ünnepel, legyen szó bármiről, akár házassági évforduló, születésnap, névnap vagy egyéb, Isten éltesse őket nagyon sokáig, itt Dunai Városban is a környéken, kedves hallgatók. Az Alliance Ethnic egyik nagy slágerét meghallgatjuk most a Best FM-en, a felvétel címe Respect. Yeah, yeah.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en végzik folyamatosan az útkarbantartási építési munkálatokat a környékünkön, kedves autósok, türelmesen, szabályosan vezessen mindenki. Mondok egy-két infót, például Szabadszállásszal-Szentmártön összekötő úton az 52-13-ason, a 19-es kilométernél, még a következő hónap július végéig számítani kell útszűkületre. Aztán a 0-21-es kilométer között hasonló a helyzet, csak kátyúzási munkálatok miatt szintén itt az 52-13-ason. Az 51-esen is kátyúznak, Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásodrendű főúton a 77-es és a 88-as kilométer között. És ugrunk egy picit messzebb, az 53-01-esen Kecskemét-Kalocsa összekötő úton a 7-es és a 27-es kilométer között. Útszűkületre készülni kell. Ha lenne egyéb tapasztalat, akkor jelezhetik bátran 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Az NSYNC fiú csapat következik a Besten, és bemutatkozó kislemezük szól, az I Want You Back.

0: Életünk vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en köszöntöm a hallgatókat szeretettel, Dunai Veres és a térség. Én Oleg Csongor vagyok, és lepörgettük az első közös óránkat. Így délután, kedden, folytatjuk még együtt a következő kettő felvonásban. Egy francia DJ indítja az órát, Martin Solveig, és szól a Rocking Music.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A napsütésé lesz a főszerep, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek. Az Onkológiai Intézet hétfőn arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6 órától este 10 óráig. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván. Elérhetővé válik Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az OSK és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, melyet eddig még nem publikáltak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályokat és a sebességhatárok betartását is. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő, az északias szél mérsékelt marad, délutánra 30-35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93.1 Best FM-en együtt töltjük még a következő két órát is, ha velünk tartanak, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, üdv mindenkinek, és hasznos infokat hozok még a jó zenék mellett. Martin Solveig felvételével kezdünk, meghallgatjuk a Rocking Music című nagy slágert itt a Best-en.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók! Itt egy újabb felvonás, ezt is együtt töltjük. És jó hangulatban ez a terv folyamatosan. A nap 24 órájában a mikrofon mögött Molek Csongor, holnap már szerda. Ide érünk ezen a héten is elég gyorsan. Nézzük, hogy milyen időnk lesz. A jóslatok szerint itt a mi tájegységünkön kánikulára készülni kell, és kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt lesz majd a szélmozgás, helyenként az északi szelet kísérik majd élénkebb lökések, és hajnalban 14-21 fok körül mérünk majd, inkább felfelé kerekítünk, a csúcsérték délután pedig 31-36 fok környékén alakul. Pollenterhelés még mindig nem változott semmit, kedves allergiás hallgatók, továbbra is a csalánfélék, a pázsitfűfélék és a kültéri allergéngombák spóra száma országosan a közepes magas tartományban alakul, ami a pollenterhelésüket illeti. Most a Salt and Pepper felvételét játszom, meghallgatjuk a Besten a What a Man című dalt. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai Városi Hallgatók hivatalos közösségi oldalán számolt be arról a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet, hogy távozik az intézmény éléről dr. Szilágyi Őrs. A Dunai Városi Kórház főigazgatója ugyanis felkérést kapott dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói feladatainak ellátására már július első napjától. A megbízás országos jelentőségű szakmai elismerés, és egyben azt is jelenti, hogy dr. Szilágyi Őrs elköszön a Szent Pantaleon Kórháztól, a kollégáktól, a betegektől, valamint Dunai Város közösségétől. A szakember megható személyes gondolatokkal búcsúzott el az intézménytől, Dunai Várostól, valamint környező települések lakóitól a kórház közösség oldalán megjelent közleményben. A közleményt megtalálják egyébként szóról szóra a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. A folytatásban pedig korábbi parti felvételre fókuszálunk, mivel DJ Antoine zenél és szól a Welcome to Saint-Tropez.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ez továbbra is a kett késő délutánunk már enyhe túlzással, kedves dunaújvárosi hallgatók, és még 60 perc a miénk a mai napból. Húzzunk bele, a mikrofon mögött Molek Csongor, Eminem indítja az óránkat, és meghallgatjuk a Real Slim Sherry című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ezt tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található. A környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvénysorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő, az északias szél mérsékelt marad, délutánra 30-35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja Feol. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés itt Fejér vármegyében is. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcsárusok is. A szakemberek görögdínyei és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fejér vármegyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. A meteorológusok szerint délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Záporzivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt, keleten és a nyugati részeken élénk északias szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Annyit pedig csak hozzáteszünk még, hogy itt a 93.1 Best FM-en, így kett késő délután is, még egy óra miénk a kedből, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött továbbra is Molek Csongor, és közlekedési infókkal jelentkezem hamarosan, aki vezet, mindenképp maradjon velünk, meg a többiek is. Indítja az órát, Eminem!
0: 93.1 Best FM.

0: diákok.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: A 93.1-en a közlekedőknek balesetmentes kilométereket kívánok és jó utat, kedves dunaújvárosi autósok! Az 52.03-ason Kiskullacháza Izsák összekötő úton a 16-os és az 56-os kilométer közötti szakaszon még készülhetnek útszűkületre. Végzik a szakemberek az útkarbantartási munkálatokat, és kátyúznak a 6-oson Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 70-es kilométer környékén, szintén aktuális az útszűkület. Akinek van egyéb infója, azt kérem jelezze 0630 74 74 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Bob Sinclair következő számára is bulisztunk annak idején jó páran, ez a Love Generation.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai Városban is a környékünkön. Kedves hallgatók, idén ismét az alsó Dunaparton található betonkockánál adott egymásnak randevút. A helyi és országos BMW-s közösség június 7-én. A már hagyományosnak mondható márka találkozón ezúttal is elég komoly szerepet kapott a jótékonykodás, mivel a szervezők ezúttal a római városrészi Pajtás utcai tagovodának igyekeztek játékokat, valamint pénzt gyűjteni. A kitűzött célt maximálisan sikerült elérniük, mivel a versenyzők és a látogatók által hozott rengeteg ajándék mellett további 300.000 forintot gyűjtöttek össze az intézménynek. Az összegyűjtött adományokat csütörtök délelőtt adták át a szervezők az óvoda vezetőjének, Kisné Ividics Titaninlának, aki természetesen nagy hálával köszönte meg a segítséget. Lipsisz Gyula, a rendezvény szervező csapatának tagja, természetesen büszke volt arra, hogy támogatásuk ismét jó helyre ment, és ahogy azt említette a dunaiváros.com hírportál munkatársainak, a jövőben is folytatni szeretnék ezt a nemes hagyományt. Az eseménybeszámolót fotókkal a dunaiváros.com hírportálon megtalálják. Most NST is a következik, és egy legendás felvétele, Up Paid My Dues.

93.1 West FM, a legjobb zenék, és ide értünk a búcsú slágerhez, így kett késő délután, kedves Dunói városi és környéki hallgatók. Úgyhogy igen, búcsúzom. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek. Holnap szerdán a jó zenéket én hozom majd a délutáni órákban ismét, 3 és 6 között. Remélem, hogy találkozunk. Maradjanak a West FM-en bátran a folytatásban is. Most zenél nekünk George Michael és a Too Funky című számával. Megköszönöm a közreműködést, Molek Csongort hallották, minden jót kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az ország létesítményi tűzoltói egymással is megmérkőztek a dunaújvárosi családi napon. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az ország minden pontjáról érkeztek létesítményi tűzoltók Dunaújvárosba az Alsó-Dunaparti Ambrózia Parkba szervezett eseményre. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, valamint a Védesz Kft. Közös családi napjára nem csak a munkatársakat és családjukat, de a nyugdíjasokat is várták a vendégeken felül. A versenyt idén leszínesítették az erőpróbával, ami új fizikai kihívást jelentett az indulóknak. Miután pedig a csapatok teljesítették a feladatokat, jöhetett a kikapcsolódás, a szórakozás, amihez minden feltételt ingyen biztosítottak, a legkisebb gyerekeknek szóló arcfestésig, az ebéden át, a Fröccs teraszig. Ezt követően Udvardi Sándor törzsgárda jutalmakat adott át, majd Fülep Zoltánnal az év dolgozóinak adták át elismerésüket. Név szerint Szabó Eszter, Dovánszki Attila, Bukor Márk, Kanizsai Attila, Bódi Gergő, Szarka Kovács, Gáborné, írja a Feol. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja a Feol portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik. Kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a Feol oldalán megtekinthető. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Fehérvár megyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Országos gyermek élet minőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Fehérvár megyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szüleik tapasztalataira. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törvelék leadása. Szökésben a Zalai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
3: olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
2: Körözést adtak ki a zalai Á Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

szerdán, csütörtökön dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill, lounge és deep house, keddenként pedig funky. 120 percen keresztül ez a menü itt a Night Shift-ben, a Besten, minden este 6 és 8 között.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboard.
1: És komolyan mondom, nekünk vannak a legrendesebb hallgatóink, de tényleg szerintem még a mondatot sem fejeztem be, és onnantól fogva már özönlöttek is az üzenetek a tegnapi szülinaposnak, DJ Millernek, aki egyébként ugye csütörtököként szokott dance-t mixelni itt a Best-en a Night Shift-ben. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük az összeset. Továbbítottuk Miller Iminek, de persze másra is lehet azért ezeket az elérhetőségeinket használni, évközben is, születésnaptól függetlenül. 0-20-55-55-155 az SMS és a Viber számunk, és Best FM Night Shift, így pedig megtaláltok minket Facebookon is, és Instagramon is.

0: lemezjátszóknál White Boy.
1: Én már csak annyi időt töltök el a lemezjátszóknál, hogy még felrakom ezt a Crystal Waters dalt, aztán átengedem a terepet Hangyának, persze maradok én is egészen éjfélig. Szóval a következő 60 percben Hangya fog mixelni funkit, ahogy ezt már teszi lassan 5 éve minden kedden. Pár perc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a Balaton és strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Hangya, akinek a középső neve Wikipedia. És Discogs.
4: Nem csak Wiki.
3: Igen. Nem tudom, régen találkoztunk már, mesélj, mit történt. Na, hogy... ugye Joy Sims Coming to My Life 80-as évek vége fele?
4: 87.
3: Hogy ott még a 90-es években ezt még úgy elő-előszedegették, feldolgozták, csináltak belőle egy-két remake-et, és aztán hogy az elmúlt 20 évben ez a dalhoz nem nagyon nyúltak hozzá, pedig szerintem egy tök jó téma, egy tök karakteres dal, hogy...
4: Hát remélem hallgatják a kedves producerek.
3: Effi, hallgatod? De nem, csak bocsánat, hogy jól emlékszem, igen, hogy nem nagyon volt ebből már ilyen frissebb verzió.
4: Igen, méltatlanul elfeledett, pedig biztos, hogy jókat lehet belőle csinálni, de legalább itt van, és akkor lejátsszuk eredetiben.
3: Mondjuk az F-n kívül még te vagy a másik, aki szokott csinálni ilyen saját verziókat.
4: Igen, de most három gyermekes apukaként egy kicsit ezt így félre kell tenni. Örülök, ha
3: igen. Jó, na ennek viszont mi is örülünk, úgyhogy Funky még egy órán keresztül Hangyával mostantól itt a Best FM második órájában.
0: A legjobb zenék

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Na tök jó, hogy rögtön az óra elején ezt a három gyermekes apuka kártyát, ezt már így kidobtad az asztalra, és akkor most már ezzel nem nagyon tudsz mentegetőzni. Hát a Mixcloudra, a igen. Mixeket, a feltöltésre.
2: Ez is fel fog kerülni.
1: És mennyi van fönt már most?
2: Fú,
1: még?
2: Nem tudom.
1: Számolatlanul rakod, csak töltöd,
2: igen,
1: csak töltöd.
2: Igen. Kaptam visszajelzést is, hogy egyszerűen nem győzik. Aha. Elvesznek a sok hanganyagba. Úgyhogy ezért hallgassanak minket, és akkor itt exkluzív meghallgatok.
1: De mondjuk én örülök, hogy egy ilyen jól megépített, egy ilyen masszív irodaházban vagyunk, mert hogy nem szakad rád, azért az valami elképesztő.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor ha már Lil Kim, na akkor egy érdekes dilemma, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Adott egy relatív sikeres amerikai lánycsapat. Pussycat Dolls nevezzük nevén. Ugye, akik... A lánycsapatokhoz hasonló karriert futottak be, úgyhogy mindegyik lánycsapatból azért volt egy-egy valaki, aki utána mindig így nagyon kiemelkedett.
2: Nikol Scherzinger.
1: Aztán hosszú éveken keresztül itt ment, ugye, hogy akkor újra egyesülés, újból összeállnak, stb. Most ott tart a dolog, hogy újból összeálltak hárman, amiben benne van a Nikol Scherzinger, nem tudom, melyik kettő nincs benne, de most van a Pussycat Dolls három taggal, including Nikol. Olyan kevés jegyet adtak el az amerikai turnéra, hogy az egész észak-amerikai turnét lefújták. Várjál, viszont Európába megjönnek. Na most én csak így tényleg így hangosan gondolkodom, meg hogy szerinted. Tehát, hogyha egy ilyen törzsgyökeres amerikai
2: lánycsapat...
1: Szerintem
2: nagyobb a varázsa. Na, nagyobb a varázsa itt Európában.
1: Igen, na, mert én pont ezt nem tudtam eldönteni. Tehát, hogyha ez Amerikában nem működik, ahol szerintem azért ők sokkal jobban ott voltak, hogy akkor vajon Európában egy ilyen csonkolt, most ezt picit hülyen, hogy egy csonkolt Pussycat Dolls, elmennek az emberek?
2: Szerintem elmennek, mert itthon nagyobb varázsa van. Ott a saját hazájukon belül ott nincs akkora van. Ja, összeállt megint, igen, és nem is a teljes létszámmal, és különben is Nikol Scherzinger már mindenféle X-faktor, meg mit tudom én, miben szerepelt a brit X-faktorban.
1: Igen.
2: Úgy voltak vele, hogy hát nem, már nincs akkor. Viszont itt Európában megvan az exotikuma, én úgy gondolom.
1: Jó, simán lehet, nem tudom, én sem tudom eldönteni, viszont, ami egy érdekes húzás, és ilyen szempontból ez is ilyen bátor húzás, hogy van ez mennyire működik itt Európában, ami Amerikában, hogy ugye Amerikában az előzenekar az a Lil Kim lett volna,
2: aha,
1: és őt hozzák Európába. Tehát itt Európában az európai koncerteken, és a Lil Kim lesz majd a Pussycat Dolls előzenekar.
2: Mert azt gondolom, hogy előzenekarnak az is belefér. Tehát, hogyha egy sokkal, nem is tudom, nem a kevésbé jegyzett rappert hoztak volna, mint a Lil Kim, az is be, mit tudom én, Queen Pen, ugye?
1: Oké, de hogy mondjuk, de lehetett mondjuk volna egy sokkal jobban jegyzett, de már, hogy is mondjam, csak karrierje zenikén túllévő egykori.
2: Továbbra is azt mondom, hogy itt Európában ez is belefér, hogy legyen egy Lil Kim az elején, mert a Pussycat Dollsra úgyis be fognak jönni az emberek.
1: Jó, nem tudom eldönteni.
2: Százalékos arányban hagyok tévedni valót benne, de jó.
1: Na, lehet, kiderül elvileg szeptemberben indul az európai turné, lehet, hogy még azt is le fogják fújni, mert annyira nem. Azért mondom, én tényleg csak ilyen abszolút kíváncsiság jellege, hogy mondom, neked erről mi a véleményed. Én nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ami ott nem működik Amerikában, de amerikai, az itt Európában mennyire lehet így izgalmas. Na, majd kiderül.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Tehát ez hát tényleg, hát három gyermekkel, hát lelkileg már rákészültél? Vagy hogy bírod a vakáció első pár napját?
2: Teljesen jó, mert én is elmentem a vakációra.
1: Őket meg otthon hagytad, vagy nem? Igen, mert nem, ez igazi.
2: Nem, én szeretem őket, és szeretem, otthon vannak. Nyilván persze van, amikor a bizonyos dolgok az ember agyára tudnak menni, de nem aztán mondod. Ezt felettetik, hogy nem rögtön jön apu, mit tudom, dobáljál fel a levegőbe, és akkor... Akkor rögtön tudod, az ember arra koncentrál, hogy el is tudjam kapni.
1: Igen, vagy szóval, ugye valami nagyobb elmagasságú helységben tudném ezt megtenni. Jó, van akkor...
2: Szóval érted. Persze. Tudom, van ez, hogy alig várják már szeptembert a kedves szülőkollégák.
1: Két hónapon keresztül neked kell szórakoztatni a gyereket, és nem egy intézményben. Na mindegy, jó van. Hanyusz, köszi szépen, jövőket várunk.
2: Igen.
1: Így.
2: Sziasztok.
1: Igen? Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zala vármegyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a beteg panaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. A Zala Víz Zrt. Szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatban öntöznek. A korlátozás mintegy 18 ezer fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amire mi azt szoktuk mondani, hogy csapd bele, az angol száz országokban úgy hangzik, hogy give me a five. Próbálták ezt itthon is meghonosítani, hogy adj egy ötöst. Szerintem annyira nem sikerült. Mi minden esetre két ötöst is adunk a következő órában. A Maroon 5-tól a Payphone-t, illetve a Five-tól a Keep a Moving, Shakira és Aloka után.
3: Ez a Night Shift a Best

Eszefem a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Westen, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Goals című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik men.

Stefan, a legjobb zenék Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóból. Érkezik a Komodo, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben ügytelen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 1984-ben ezen a napon került fel a Duran Duran kislemeze, a The Reflex, az amerikai kislemezlista élére, ami hát angol zenekartól már akkor is nagy bravúrnak számított. Most nem egy 84-es, hanem egy 20 évvel későbbi, egy 2004-es kislemez, a Reach Out for the Sunrise indítja a következő órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Magyarországon, míg a másik fele Armannal Helden eddig csak egyszer 2003-ban pörgetett a Sziget Fesztiválon. Jöhetnének bármikor külön-külön is, vagy így együtt Daxos-ként. Íme a Barbra Streisand.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a víz mélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszínenlátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Múlt hét pénteken nagyon rövidke 5 állomásos európai turnéjának végére ért a TLC Londonban, amiből ráadásul egy milánói bulit el is halasztottak. Úgyhogy most egy picike pihenő, és aztán szeptemberben indulnak turnéra az En Vogue-gal meg a Salt-N-Pepa-val. Nálunk viszont nem pihennek, hamarosan jön a No Scrubs.
3: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék napról napra, fokról fokra emelkedik a nappali maximum, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn 38 fokos nappali maximumra kell számítani országszerte. Mindenhol, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, a legjobban tette. Holnap 33 fok, nagyon minimális felhő, csapadék és szél.

Vesztefem a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd őt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: magad.
1: Bestefem a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És a hétfőn elkezdődött nyári szünetnek köszönhetően könnyen lehet, hogy nagyon sokaknak összemosódnak a napok. Lehet, hogy ebbe a csapdába esett bele Curry Williams és Wickfield is, mert hogy mind a ketten már most kedd este a szombatról énekelnek. Moni Love-val jön majd Curry Williams és a Saturday-jel, a Saturday Night-ot pedig majd Wickfield hozza.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, mit a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Arrébb van még ugyan a szombat, de azért jöjjön most a Saturday. Nekem egy lépésen mégiscsak közelebb kerültünk a hétvégéhez, mert hogy a keddet ezennel ki is pipálhatjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Jön Cuny Williams, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Come on.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.